Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. június 2-a, kedd. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hír összefoglalót követően a Palesztina egy végtelen történet és a kedvenc úti célok legújabb epizódjai következnek. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra friss hírek érdekében.

mai összefoglalónk következik. Erdoğan, Türkiye ellenáll a régió vérontása árán történő átformálására irányuló kísérleteknek. A török köztársasági elnök Recep Tayyip Erdoğan kijelentette, miközben Türkiye továbbra is megerősíti védelmi iparát, aktívan dolgozik a régió folyamatos konfliktusokon keresztüli átformálására irányuló törekvések ellen is. Emellett elmondta, Gázában, Libanonban, Szudánban és Jemenben vér és könnyek ontásával próbálja befolyásolni a regionális fejleményeket, majd hozzátette, Türkiye lépéseket tett az ilyen jellegű játékok meghiúsítására. Erdoğan a jelenlegi időszakot regionális, valamint globális szinten is nagy változatossággal teli korszaknak nevezte, amelyben Türkiye történelmet ír a védelmi iparban, és továbbra is a hosszú távú céljaira összpontosít. Az elnök a következőképpen értékelte a helyzetet. Kormányként és szövetségesként tudatában vagyunk annak, hogy történelmi felelősséget vállalunk egy olyan időszakban, amikor történelmi átalakulások zajlanak. Nincs meg az a luxusunk, hogy veszekedésekkel vagy vitákkal vesztegessük az időt. Trump jövő héten várható az USA iránti szünet és a hormuzi szoros megnyitása. Az amerikai elnök Donald Trump bejelentette, a következő héten belül megállapodás születik az Iránnal való tűzszünet meghosszabbításáról, illetve a hormuzi szoros újbóli megnyitásáról. A folyamat pozitívan halad, egészen jól megy, mondta el Trump. Az ABC News-nak adott telefonos interjújában hozzátéve. Ma történt egy kis fennakadás, de amint azt valószínűleg már észrevették, nagyon gyorsan megfordítottam ezt a helyzetet. Trump emellett jelezte, hogy a szóban forgó fennakadás abból adódott, hogy az irániak nehezményezték az Izrael-Libanon elleni támadásait. Ezzel kapcsolatban egyeztettem a Hezbollahhal, és megmondtam nekik, hogy ne nyissanak tüzet. Benjamin Netanyahuval is beszéltem, és kértem, hogy ő se lőjön. Végül mindkét fél leállította a kölcsönös harcot. Jelentette ki Trump kifejtve, hogy egy Iránnal kötendő békeszerződés még egy katonai győzelemnél is nagyobb lehet. Irán figyelmeztette az Egyesült Államokat, viselni fogják Izrael-libanoni tűzszünet sértéseinek következményeit. Az iráni külügyminisztérium az Egyesült Államokat tette felelőssé Izrael-libanoni tűzszünet sértéseinek következményeiért, valamint arra figyelmeztetett, hogy Teherán mindenhol, ahol szükséges, meg fogja védeni a saját érdekeit. A minisztérium hétfői nyilatkozata szerint az április 8-a tűzszüneti megállapodást leállította, az USA és Izrael által Irán ellen folytatott háborút minden fronton, beleértve Libanont is. A nyilatkozatban azt állítják, hogy a tűzszünet hatályba lépése óta az Egyesült Államok többször is nyíltan megsértette a megállapodást azáltal, hogy továbbra is beavatkozott az iráni kereskedelmi hajózásba.

0: UTRT Türkiye Hongya Radyo Yanak Hir Müşurat Hayak.
1: Frolida Alama beperedes openi jaj meġġa ċe ġibiti għali tu la karo kakutu kuzot. Frolida għaletta zaħxu Amerika jalama mej pert indito ta meċteċiġiġ intelligenzi għava fugla kuzu openi jaj vala la tellen, għara hivat kuzu hoġ għannak bieza zaħti ċeħt botja ċe ġibiti kulun fila karo kakutu kuzot. Valam inta ċiga potenziali xkotskaza do krovonat kuzu fidjamestati xa kellenire, tudatuxon dobot bieza jnem bistonxagos termiket. A The Wall Street Journal beszámolója szerint James Othmeyer, floridai főügyész által hétfőn benyújtott keresetben az OpenAI-t azzal vádolták, hogy szemet hunyt a felett, hogy a ChatGPT tömeges lövöldözések elkövetőinek nyújtson segítséget, öngyilkosságra ösztönözte a felhasználókat, gyengítette a kritikus gondolkodási készségeket, valamint hozzájárult a kiskorúak közötti függőség kialakulásához. A vádirat szerint az állítólagos károk abból fakadnak, hogy az OpenAI dominanciára törekszik a gyorsan növekvő mesterséges intelligencia szektorban. A panasz név szerint említi az OpenAI társalapítóját és vezérigazgatóját, Sam Altmant is azt állítva, hogy az ismert biztonsági aggályok ellenére engedélyezte a chatbot közzétételét. Végezetül. Oroszország bekérette a litván nagykövetet a szovjet sírok meggyalázásának vádjával. Oroszország bekérette Litvánia moszkvai ügyvivőjét, hogy elítélje a szovjet katonák sírja ellen elkövetett barbár exhumálásokat, amelyeket kegyvesztettségnek és tiszteletlenségnek minősített. Az orosz külügyminisztérium hétfői nyilatkozata szerint Jolanta Tubaite ügyvivőnek határozott tiltakozást tolmácsoltak amiatt, hogy a litván hatóságok újabb barbár projekteket terveznek Vievis városában azon szovjet katonák és tisztek temetőinek felszámolására, akik Litvánia fasiszta járom alóli felszabadításáért vívott harcban estek el. A nyilatkozatban emellett emlékeztettek arra, hogy a katonai temetők megrongálása, elpusztítása vagy meggyalázása, beleértve a külföldön találhatókat is, Oroszországban bűncselekménynek minősül. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Most Palesztina egy végtelen történet című műsorunk legújabb epizódja következik. Tartsanak velünk legközelebb is!

Az előző részekben arról beszéltünk, miként válnak képé a palesztin emlékezet történetei. Most pedig ezeken a képeken keresztül végig sétálunk Cisjordánia dobogó szívében. Az egyik oldalon Ramallah modern arca, a másikon Jenin, az ellenállás méltóság teljes fellegvára. Ramallah, a dombokra épült város, amely szinte Cisjordánia nem hivatalos fővárosának számít. Nem csupán a politika és a bürokrácia központja, hanem a palesztin társadalom civil arca is, kávézóival, művészeti galériáival és színházaival. A Mahmud Darwish múzeumából áradó mélyköltészet illata pedig átjárja Ramallah utcáit. Itt az élet minden akadály ellenére a normalitás megőrzésére törekszik. Fiatalok esténként kávézókban találkoznak. A művészek kiállításokat rendeznek. A zenészek kisebb termekben adnak koncerteket. Miközben egy kávézóban a frissen főtt kávé illata terjeng, néhány kilométerrel arrébb valaki órákon át várakozik egy ellenőrzőpontnál. Egy utcában még nevetés hallatszik az esti órákban. Néhány órával később pedig katonai rajtaütések zaja visszhangozhat ugyanott. Hiszen Ramallah olyan, mint egy elegáns ablak a külvilág felé. De egy olyan ablak, amely bármilyen pillanatban betörhet. Észak felé haladva, ahol a dombok egyre zordabbá válnak, még érkezünk Jeninbe. Jenin nem csupán egy város. A palesztin emlékezetben az ellenállás szimbólumává vált. Szűk utcái, a falakat borító mártírplakátok és a golyónyomokat viselő házak egy olyan város történetét mesélik el, amely hosszú éveken át megtanult ostromállapotban élni. Éjszakai égbolton szinte állandóan hallható drónok hangja már gyermekkorban egyszer ülteti el a félelmet és a kitartást a gyermekek emlékezetében. A 2002-es nagy ostrom emléke ma is élénken él a város kollektív tudatában. Azóta itt élni nem pusztán a túlélést jelenti, hanem a méltóság megőrzését is. Miközben egy kisgyermek reggel iskolatáskával a hátán útnak indul, néhány utcával arrébb már páncélozott járművek hangja hallatszódhat. Jeninben ugyanis a mindennapi élet és a konfliktus közötti határ gyakran csak néhány percnyi távolság. Ramallah és Jenin. Cisjordánia két különböző arca valójában ugyanannak a testnek a két szíve. Az egyik a diplomáciát, a kultúrát és a civil életet képviseli, a másik pedig a földvédelmének legegyszerűbb és legsúlyosabb formáját. Köztük lévő kapcsolat azonban nem sokkal mélyebb, mint az előző, gondolnánk. Amikor Jeninben lerombolnak egy házat, Ramallahban félbeszakad egy vers. Amikor Ramallahban felcsendül egy dallam, az visszhangzik a jenini barikádok mögött is. A Ramallahi Művészeti Galériában kiállított festmény gyakran magán viseli a Jenin utcáin átélt szenvedések árnyékát. Jenin ellenállása pedig annak a feltétele, hogy Ramallah élete tovább lélegezhessen. Az egyik őrzi az identitást, a másik nem engedi, hogy ezt eltöröljék. Talán éppen ebben rejlik annak titka, hogy Palesztina mindmáig talpon maradt. Egy nép ugyanis nem csupán a földjét védelmezve maradhat fenn, hanem úgy is, hogy megőrzi költészetét, zenéjét, mindennapi életét és emlékezetét. A Cisjordánia szíve két város között dobog. Az egyik az életet ünnepli, a másik az életet védi. És amikor ez a két történet összefonódik, nem pusztán egy földrajzi térség rajzolódik ki előttünk, hanem a türelem, a méltóság és a véget nem érő várakozás története. Mert Palesztinában a szabadsághoz vezető út olykor egy verseny keresztül vezet, máskor pedig egy ostrom alatt álló utca közepén halad át. És Palesztina véget nem érő története éppen ott él tovább, ahol ez a két út keresztül.

Xogatu ingo ke advance uti cilok mai epizodiavan so eshiks kopiru azoshi Balkani varoshru ahol Yahya Kemal Beyatı Atörök niyave kekimeştere irodalmun kuna kötüye sületet işunu ötfel ege sen fiyata koreyik iş ihlette berşeyit. Emli kelsün gol küvet kelsü Yahya Kemal Zertünü Varo Timü Verşi Skopje Yıldırım Beyazıt Kan Födye Azö Emli Key Törsi Fatih Angerme Keynek Omi Varo Şunfut Langolu Kupolayı Val Ege Dülo Ming Vod Aming Vod Or Savaliş Lerkeyvel. Skopje ame ma isek Macedonia fővárosa és a Vardar folyó két oldalán fekszik, több mint 5 századon át az oszmán török birodalom uralma alatt állt. Az 1392-ben oszmán területhez csatolt város nem csak közigazgatási központtá vált, hanem a török kultúra egyik legélénkebb képviselőjévé is. Az építészettől, az irodalomig, a vallási élettől, a mindennapi életig, minden téren. Szkopjét Yıldırım Beyazıt uralkodás alatt közvetlenül az első koszovai csatótán csatolták az oszmán török birodalomhoz. Ezt a hódítást Jéjtpasa hajtotta végre, aki a szaruhani türkménekhez tartozott, és jelentős katonai képességekkel rendelkezett. Bár az oszmán levéltárak nem adnak egyértelmű dátumot a város meghódítására, a 13. században épült a szkopjei Vodno falu felett található Szent Teodor kolostorban található liturgikus könyv szerint a hódításra 1392. január 6-án került sor. Miután Szkopje oszmán uralom alá került, a város a Balkán felé nyíló birodalom kulcsfontosságú pontjává vált, és stratégiai jelentőségének köszönhetően rövid idő alatt fejlődött. A 15. századtól kezdve Szkopje a fejedelmek városa néven vált ismerté, mivel az oszmán fejedelmek itt szolgálták. Az oszmán korszakban Szkopje nagy közigazgatási jelentőségű központ is volt, és a Rumelia Beylerbeylik egyik vezető városa volt. Az 1519-es Tahrir könyvek szerint a városban körülbelül 2000 háztartás volt, és ennek a lakosságnak többsége muszlim török volt. A 16. században különösen az Anatóliából bevándorló török családok letelepedésével a város lakossága gyorsan növekedett, és Szkopje építészeti, kulturális és társadalmi szerkezetével egy oszmán török város identitását vette fel.

Az oszmáni építészet emlékek, amelyek évszázadok óta meghatározzák Szukovje látképét, a város kulturális identitásának leglátványosabb elemei. A város egyik legfontosabb építménye a kőhíd, amelyet

ma kato pilda e kosot ki chik telanul o mechote gano gosa shoyan. O Mustafa Pasha meçeti şezek közi tartozik öz eserinik 1892 beni büt meçet o klasik uç Osmanlı bidiset Kore'yi yelekzete şegeyit hordozza üşümayiş aktivan hosnayak. O meçet utvaren talalatu sökü kut iş o körülette livü şir kompleksum o korsak taşodan mi takul lu derşaru Aro kodik. A Sultan Murat meçet a város legnagyobb és legpompásabb meçete. A második Murat uralkodás alatt épült Skopje egyik legrégebbi oszmán meçetének tekinthető, a központi kupola rendszerével és a környező oldású kupolákkal a klasszikus oszmán meçetépítészet kiváló példája. A mecset mináretje a város látképének elengedhetetlen része. Az Iszabej mecsetet 1475-ben építette Iszabej, Iszabej fia, aki Szkobje egyik fontos neve volt. Egy másik megálló, amely innen egy rövid sétával elérhető, a Jahja Pasa mecset. Az 1504-ben épült épület az alapítójáról, Jahja Pasáról kapta a nevét. A mecset belseje olyan, mint egy művészeti galéria, falakon található szerúzza díszek, motivumok és elegáns kaligráfia csodálatra késztet. A finom esztétikai felfogás és a mély hit minden részletében érezhető. Kedves hallgatóink, a következő epizódban is szó esik Skopjéről. Kedvenc úti célok.